0: Destroy all! Destroy all! Destroy all! Untruth! Evil! Human! Untruth! Evil! Human! Destroy all! Destroy all! Destroy all! With pure mind! With pristine eye! With pure heart! Destroy all! Destroy all! Destroy all! Evil! Untruth! Human! Destroy all! Destroy all! Destroy all! Destroy all!
1: Stitch them! Destroy all! Hogy összeomoljon minden! Destroy all! Destroy all! Eddig fontosan hittél. Hagyd, hogy orrá égjen. Ebben a sötétben kezdődik ez minden csendes utána. Égjen el most minden. Ebben az égkőzben. Égjen el most minden. Hogy a magból fehér főnix kibonthassa szárnyát. Pusztítsd el. Lángoljon a hamis. Égjen a gonosz. Pusztuljon el minden, ami csak ember. Pusztítsd el. Pusztítsd el. Tiszta aggyal. Tiszta szemmel, tiszta szívvel, pusztítsd el! Minden időben megújulunk, Istenünk véres áldozata, orvarban és kenyérben. Minden időben megújulunk, Isten emlékezetünk.